a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit. Várj!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobb.

0: nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakás húcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Adj már nekem is ettől egy cseh.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Azért szeretem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem, a legjobb zenék.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: Jó reggelt, Üvegyházom!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

0: Nagyon jó a beszámvágésokat, amit a rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasúti pályán. Elismerést kapott a megyei levéltáros. Első lett a Jóka iskola csapata. Kis Dániel vagyok. Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV-buszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei elsősegélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösségi oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, a beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapot felmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: Egyenlőtlenül.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.

0: el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a

0: és kegyetlen, mint halottját az itt az...
1: Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
2: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Nem!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: 5 csillagos minősítés a fürdőnek, alkotótábor a Skanzenben, 6. világversenyére készül Balatoni Tamás. Kis Dániel vagyok. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstró Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstró Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Pafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekintetik a Skanzen látogatói. Újabb rangos nemzetközi megmérettetés vár Balatoni Tamásra. A Nyíregyházi Sportcentrum tájékozódási futója idén is a magyar válogatott tagjaként képviseli hazánkat az egyetemi világversenyen. A megmérettetést július 28-a és augusztus 1-e között rendezik Portugáliában. A szervezet kiemeli, a programban 2 rövidtávú egyéni verseny, egy váltó, valamint egy erdélyi középtávú futam szerepel. A Sportcentrum kiválósága tavaly az egyetemi Európa-bajnokságon az erdélyi versenyszámban a remek 9. helyen végzett. A portugáliai megmérettetés pedig pályafutása 6. világversenye lesz. Strand kézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt, akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. 3 napos észtországi szakmai találkozón járt a Nyíregyházi Önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Megjelent hazánkban a kör és rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében 2 kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kujrispusztítást is okozhat. A részletekről Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője beszélt rádiónknak.
2: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rá. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg viszi a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Némik honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a körisfáinkat a teljes pusztulástól.
1: Új korszerű rádiófrekvenciás készülékkel gazdagodott a Jós András Tagkórház fájdalomambulanciája. A modern berendezés új lehetőségeket nyit a krónikus fájdalom kezelésében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az eszköz minimálisan invazív beavatkozások elvégzését teszi lehetővé, amelyek célzottan befolyásolhatják a fájdalmat továbbító idegek működését. A fájdalomambulancia tavaly ősszel kezdte meg működését az anesteziológia és intenzív terápiás osztály keretein belül. A szakemberek az elmúlt hónapokban hetente csak nem 20 beteget vizsgáltak meg. A rendelésen leggyakrabban mozgásszervi eredetű panaszokkal találkoznak, de jelentős számban látnak el daganatos betegeket, műtétet követően tartós fájdalommal küzdőket, valamint krónikus fejfájás és arcfájdalom miatt segítséget kérő betegeket is. A most érkezett rádiófrekvenciás készülék tovább bővíti az ambulancia terápiás lehetőségeit. Elektromos hulladékszállító járművek járták az utakat Nyíregyházán. Egy mintaprojekt keretében 3 járművet szereztek be. Ezeket az EAK üzemeltette. A járművek elsősorban a sűrűn lakott területeken teljesítették a napi munkavégzést, eltérő napszakokban és időjárási körülmények között. Tesztelték őket a vegyes gyűjtés, elkülönített gyűjtés és lomtalanítás során is. A járművek munkáját folyamatos monitoring kísérte. A projekt záró rendezvényén elhangzott, az egyik cél az volt, hogy a hulladékgyűjtés keretében is tapasztalatot szerezzenek az e-járművek működéséről és a jelenlegi járműpark jövőbeni kiváltására, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán. Városunk ad otthont a 103. Paprásztó Elit Országos Ökölvívó Bajnokságnak. Magyarország legjobb bunyósai lépnek ringbe a Continental Arénában. A részletekről kérdeztük Kovács Kókó Istvánt, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét.
3: A magyar ökölvívásban jelenleg magas szinten versenyző, válogatott versenyzőink mindegyike elindul. Egyetlen egy hiányzónk van, Veres Roland, de rajta kívül mindenki, akit az Európa Bajnokságra számba vettünk, Akelov Filiptől kezdve Hámori Lucán keresztül Szelecki Lillen át, mindenki itt lesz. Mindenkinek a súlycsoportjában megvan a megfelelő ellenfél, tehát nem nagyon lehet kijelenteni senkiről már itt a verseny előtt, hogy megvan a magyar bajnok. Emiatt is nagyon fontos nekünk a közelgő Európa-bajnokságra, hogy egy világos képet kapjunk arról, hogy hol állnak a versenyzőink, másrészt pedig Papp László emlékévet írunk. Az idei esztendőben volt már egy nagy rendezvényünk a születésnapján, egy Papp László gálát tartottunk, és évvégén novemberben lesz majd még egy papkupa, amely egy nagy nemzetközi interkontinentális bajnoki mérkőzésekkel tarkított gála lesz, ahol az Európa-bajnokok és az Amerika-bajnokok csapnak majd össze. Ez zárja és keretezi a Papp László emlékévet, amelynek az egyik kiemelt esemény ez a Papp László magyar bajnokság.
1: Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Bereg sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsák János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja nyíregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Bereg sakk életét. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, ismét útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Július 16-án Szabolcs-Szatmár-Beregbe érkezik a jármű. Cégény Dányár lakossága vehet részt ingyenes vizsgálaton. Mások mellett szájüregi szűrésen, neurológia és karotisz ultrahangon, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri rizikóbecslésen, diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. Szükség lesz a tajkártyára is. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehér Gyarmatjárási Közösségi oldalán olvashatók. Változás az élvonal mezőnyében. A beérkezett nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága véglegesített, amelyből kiderül, hogy mely egyesületek vehetnek részt a 2026-2027-es bajnoki szezon megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában. A megyei másodosztályban a legjobb feljutó helyen végző, egyben amatőr licenszel rendelkező Bogár csapata nem vállalta az élvonalbeli kihívást, akár csak a legjobb kieső Gyulaháza sem. Viszont a második legjobb helyen végző licenszel rendelkező Fidó Ese vállalta ugyanakkor a felkérést, és az első osztályban indul majd. A Tisza Vasmári pedig búcsúzik a megyei élvonaltól, tudatta a területi igazgatóság. A következő bajnoki szezonban az összesítés után a Baktaló Rendháza, a Csenger, a Fidó Ese, a Gergely Ugornya, az Ibrány, a Kótaj, a Mándok, a Nagydobos, a Nagyecsed, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Sínyő, a Szakoly, az Új Dombrád, az Újfehértó és a Vásárosnamén csapata alkotja az első osztályt. Az élvonalbeli pontvadászat a tervek szerint az augusztus 8-9-i hétvégén rajtol. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencek úgy minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, nagyon meg vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Diplomaosztót tartott a Nyíregyházi Egyetem, szülésfelkészítőt tartanak Fehérgyarmaton. Strandkézilabda tornát szerveznek Tiszavasváriban. Kis Dániel vagyok. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyiregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Újra szülésre felkészítő tanfolyamot tartanak a Fehérgyarmati Tagkórházban, szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a lendőszülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át, egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy eloszlassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást, és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Strand kézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Hát én nagyon vártam ezt a mai adást. Én bevallom őszintén hallgatóknak, hogy legutoljára, amikor így karácsony közeledett gyermekkoromban, és akkor vártam azt, hogy úristen, mikor lesz már szenteste, mikor jönnek az ajándékok, jön a Jézuska, meg ilyen tisztán átmentem.
3: De jó is volt ezt.
2: Átmentem ilyen gyermekibe. Na,
3: hát meg én, Sherlock Holmes-ban, igen.
2: Mindjárt kiderül, hogy miért vagyok ennyire türelmetlen, mert annyira fantasztikus dologról fogunk beszélni. A Csak 10 perc óvat indul, dr. Móri Gyulával beszélgetek, nagyon vártam ezt a pillanatot. Szia, doktor úr!
3: Szervusztok!
2: Azt mondtuk tegnap, hogy egy igazi csodaszerről fogunk beszélni, és mindig elmondod adásban, hogy olyan dologról beszélsz szívesen, és ilyen lelkesedéssel, amit te kipróbáltál. Most azért vagyunk dupla dinamit, mert most ezt én is kipróbáltam. És azt tudom mondani a hallgatóknak, hogy tényleg fantasztikus. Úgyhogy arra kérlek, hogy mutass be, hogy ez micsoda. Nem fogunk terméket mondani, jó? Csak egy csoportot, egy kategóriát, jó?
3: Így van. Így van. Na, akkor rögtön kezdjük azzal, amit mást is szoktam mondani. Csodaszerek már pedig nincsenek.
2: Jó, hogy tegnap nem ezt mondtad.
3: Igen, ezt akarom feloldani, ezt az ellentmondást. Érdekes, hogy azok az anyagok, amelyek a legkevésbé sem csodaszerek, de lényegében nem egyebek, mint amit a mi szervezetünk kitalál, vagy birtokol, vagy használ évmilliók óta, azok persze, hogy működnek. Uh-huh. Ezek még egyszer mondom, nem csodaszerek, és majd most is ki fog derülni, hogy a hatása szenzációs, de maga az elv, vagy az egész anyag pedig egy nagyon egyértelmű történet.
2: Mi ez? Jó.
3: Amik most el fognak hangzani, az nem egy ilyen média szövegelés. Ezek orvosi, terápiás tények. Én pár hónapja dolgoztam ezzel a termékkel, nem az interneten találtam, nem is kapható kereskedelmi forgalomban, tehát magyarul most nem reklámot csinálunk valaminek. Tehát ettől függetlenül most mi reményt adunk az embereknek, vagy kiutat mutatunk. Okay.
2: Tudjanak erről, mert az eddig olyan problémával küzdő emberek, akik évek óta olyan szintű...
3: Évtizedek óta
2: olyan szintű gasztroenterológiával kapcsolatos problémájukat, azaz...
3: Is.
2: Igen, tehát emésztési, anyagcserés, egyebek, ezekre most kaphatnak egy, úgymond egy lehetőséget.
3: Tibi, menjünk bele, mert nagyon érdekes, nagyon érdekes. Először is, hol fedeztem föl? Ez is egy nagyon fontos dolog.
2: Igen.
3: Ugye én rengeteg klinikával tartok kapcsolatot, mert igenis lehet onnan nagyon sok jó dolgot tanulni. Tehát nem csak ilyen protokoláris régi történések vannak ott, hanem igen, folynak ott azért nagyon komoly kutató munkák. Ugye én rendszeresen beszélek különböző klinikák nagyon hozzáértő orvosai, és igyekszem tőlük minél többet megtanulni. Ők is kérdeznek abból a dologból, ahol meg én tevékenykedem, és ez egy nagyon jó szimbiózis így. Na most az egyik klinikán megjelent egy hangsúlyozom. Engedélyes, de nem forgalmazott posztbiotikum, tulajdonképpen erről beszélünk, ez egy posztbiotikum, tesztelésre jelent meg, ahol nagyon súlyos autoimmun és nagyon súlyos bérrendszeri betegségek kezelésében kizárólag a klinikai bentfekvéses időszak alatt a betegek kapták a normál terápián felül ezt az anyagot. Jó? Tehát innen indul a sztori.
2: Uh-huh.
3: Nem adják, és ez nagyon fontos volt nekem, mondom, ennyire jól hat, miért nem adjátok oda a betegnek tesztjelleggel otthonra? Most figyelj, hogy mi a nagyon egyszerű ok. Ez nem titkolózás, hanem túl jó a szer.
2: Micsoda?
3: Túl jó. Tehát olyan komolyan nyúl bele a bél állapotba, hogy minden megváltozik. Megváltozik a beleidből az ásványi anyagok felszívódásának mikéntje, mértéke, mennyisége, minden. Megváltozik a gyógyszerek felszívódása, ezáltal megváltozik a gyógyszerek hatása. És ezt követni kell, hogy vajon mi történik, milyen sebességgel történik, és nem lehet megmondani, melyik betegben mi fog történni. De az egész minek köszönhető, ez rendkívül lényeges. Annak köszönhető, hogy a beleid elkezdenek tökéletesen működni. De most rosszul működnek, tehát a rossz felszívódás, rossz működés, gyullad bele képességeihez adagolsz valamilyen gyógyszert. De gondolj bele, ha a beleid jól fognak működni, és ugyanolyan mennyiségű gyógyszert viszel be.
2: Konkrétan ti befoltozzátok a lyukas belet, eltüntetitek a bélgyulladást ezzel a posztbiotikummal?
3: Pontosan így. És innentől kezdve az eredmények ettől ilyen frenetikusak, hogy a szervezet elkezd gyógyulni. Én találkoztam a gyártóval, maga is orvos, közölte, hogy ki van zárva, hogy klinikán kívülre odaadja a történeteket. Én pontosan
2: pont ezért emiatt?
3: Elővel mondtam. Így van. Uh-huh. És akkor azt mondtam, hogy nézze, nekünk van egy betegkövető rendszerünk, látjuk napi szinten, mi történik a betegekkel, napi vérnyomás, napi vércukor, napi minden, székletminőség, minden. Tehát innentől kezdve mit szólna ehhez? Megnézte, és azt mondta, hogy jó, ide adja. Oké, okay, kiteszteltem először. Egyértelmű, hogy saját magamat. Igen. Utána jött a családom, igen, és aztán utána találtam egy nagyon kedves és aranyos kis kísérleti, hát emberkét.
2: Igen.
3: Ez volt.
2: Ez volt a műsorvezető.
3: Volt Tibi. Így van. Na most, van egy nagyon fontos tapasztalásom. Hangsúlyozom, anekdotikus, tehát mindig, amikor egy esetleírás van, az mindig anekdotikus. Nem tudomány. Ettől függetlenül mindig beszédes, mert nagyon fontos, hogy mit látunk. Az élet pont ebben az időszakban elém sodort egy 10 éves kisfiút. A tünetei februárban kezdődtek, reumatoid artritis 10 évesen. Ez egy autoimmun kórkép, ami tulajdonképpen lemerevíti az embernek az ujjai, teljesen lemerevednek egy ilyen görcsös össze, félig behajtott állapotban, megszűnik az ízületek mozgása, stb. Olyan gyors lefolyású volt nála ez a történet, hogy az állandó hasi fájdalom jelent meg, nem mozgó ujjak rettenetesen fájdalmas, egyre szűkülő és behajló, és már ki nem egyenesedő, meg be sem hajlítható ujjak, nem hajló, egyre kevésbé hajló, majd aztán a végén már nem igazán hajló térd, és már elkezdett az állkapocs mozgás is beszűkülni. Na, véletlenül egy baráti társaságban találkoztam a szülőkkel, és valahogy ez feljött szóra. Ott sírtak, hogy szteroid, metotrexát, biológiai terápia egy 10 éves kisfiúnak, és ezt el lehet-e kerülni. És mondtam, hogy én nem tudom, hogy el lehet-e kerülni. Azt tudom, hogy felnőtteknél a klinikai kísérletekben elképesztő eredmények vannak. Én azt mondom, adjunk egy esélyt, mielőtt ezeket a borzalmas szereket egy 10 éves kisfiúra ráöntjük, és elkezdtük az életmódváltással kombinálni ezt a speciális posztbiotikumot.
2: Nem minden úgy marad, mint ahogy volt. Tehát, hogy ez legyen egyértelmű hallgatóknak.
3: Szembe, azt hiszem, ezt ki
2: lehet. Hogyha utána tápláljuk a régi életmódunknak a dolgait, akkor
3: lassabban fog történni a dolog.
2: De akkor is segít, biztos, csak nem ilyen mértékben.
3: Így van. Uh-huh. Na most, ami a lényeg, 6-7 alatt a hasi fájdalom 100%-ban megszűnt. Az állkapocs fájdalom és mozgáskorlátozottság 100%-ban megszűnt. A kéz duzzanat az ízületekben 70, most már talán ott tartunk, hogy 80%-ban megszűnt. A kéz hajlíthatósága plusz 90%, a kézfájdalom mínusz 90%, a térd hajlíthatósága plusz 90%, a térd fájdalom mínusz 100%, tehát teljesen eltűnt, és a térdelésnél jelenti, tehát ha térdel a kicsi a beton, vagy füvön, vagy bárhol, akkor igazából 90%-a kevesebb fájdalmat érez. Azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. Ez a kisfiú evez, meg tudja fogni az evezőt. Semmit nem tud megfogni. Ez a kisfiú horgászik, tehát fárasztja a halat, tekeri az orsót, kell hozzá az ujjad, és teniszezik, ne kell fogni az ütőt. Tehát elképesztő, ahová, jó, ezt tegyük hozzá, hogy 10 éves, tehát a regenerációja, ha visszakapja a szervezet az önrendelkezés, borzalmas gyors regenerációja van. Na, ez így már azt gondolom, hogy egy érdekes történet. És akkor ilyen hatásokat látunk az általad említett kórképekben is, autoimmun betegségekben, pszoriázisban, reumatoid artritisben, aztán ilyen IBS, IBD, ahol már ugye érintett a ez a gyomorbélrendszer.
2: Hát, amikor ezek a betegségek elhangzanak, akkor a hallgatóknak a füle szerintem 10-szer akkorára nyílik, mert ezt csak az az ember tudja, aki ebben szenved, hogy napi szinten milyen óriási dolgokkal kell megküzdenie.
3: Síbó, ami az az állandó, nagyon erős puffadásról beszélünk, amikor is nem tudsz mit csinálni, mert rossz baktériumok költöztek föl a vékony beledbe. Ha elkezdesz antibiotikummal menni, akkor az a baj. Szóval egyszerűen életmódváltással meg lehet oldani, de hosszú-hosszú idő és kevés embernek van kitartása. Crohn, colitis ulceróza, ugye? Állandó hasmenéses állapotok. Tehát egy nagyon kedves barátom felesége hívott föl, hogy most már 4 hónapja megy a hasa, nem tud mit csinálni, semmi nem állítja meg. Érdés, mond, 3 napnál már kezdődtek a pozitív változások, 1 hét múlva rendeződött a történet. Ha nem látom, nem hiszem el. Na, ez egy természetes anyag, és figyelj, Tibi, nincs negatív mellékhatása. Na, és akkor innentől kezdve jutottunk el oda, hogy ahová holnap fogunk menni, hogy mi az a posztbiotikum, mi köze van ehhez Hippokratésznek, és hogy hogyan jutunk el a mai modern termékekig.
2: Jó. Pú, de jó. Nagyon örülök neki. Holnap folytatjuk, jó? Köszönjük, doktor úr, szép napot neked, szia!
3: Sziasztok!

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Skanzenben. Nem zártak könnyű szezont az ifisták, tart az átigazolási szezon. Kis Dániel vagyok. Tűz fölött, föld alatt. Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeum faluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész napi jász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösségi oldalán érhető el. Nem zár könnyű szezont az Aqua SE ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
2: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét az edzésekre, illetve a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszba sikerült egy hatodik helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelett az érettségi, az edzéslátogatás még jobban megcsappant. Viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a harmadik, negyedik. Alutána kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre. Várjuk a következő évet, hogy minden szebb eredményeket érjünk el.
1: Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak, írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszerein keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasúti pályán. Elismerést kapott a megyei levéltáros. Első lett a Jóka iskola csapata. Kis Dániel vagyok. Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei elsősegélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösségi oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, a beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a leg

0: Thank you, DJ.
1: Mindenből
2: a legjobb átadjuk.
3: Leszek a dal, mi felrász téged. Leszek a perc, mit át kell élned. Számíthatsz rám.
1: A legújabbak.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Tök jól alszom, és most nem azért mondom a hallgatóknak, mert közben azért az alvás is fejlődik az ember életében, mert ezeket mérjük mi dr. Móri Gyulával. Csak azért, mert minden visszajelzés nagyon fontos, amit tőlünk kaphatnak. A Csak 10 perc rovat indul, én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr, ma is köszöntelek.
3: Szervusz, a peptidek miatt alszol, jól valljuk be. Az oroszok benned is ott vannak.
2: Az oroszok bennem is ott vannak, de én most a posztbiotikumoknak örülök most a legjobban. Ugyanis az emésztés szerintem egy nagyon fontos dolog, és ugye
3: hát a bélállapot.
2: Az egészség a belekben kezdődik, ugye?
3: Na, és így jutottunk el ahhoz, amit én tegnap mondtam, hogy Hippokratész. Több mint 2000 év, így van, minden betegség a belekben kezdődik. Oké, de most nézzük már meg ezt a jó embert, jó? Ismerte-e azt, hogy mi az a baktérium?
2: Biztos, hogy nem.
3: Nem. Tudta, mi az a mikrobiom?
2: Hát az
3: sem. Fogalma se volt, főleg nem mérte. Tehát semmit nem tudott, egyszerűen tapasztalatból megmondta, hogy ha ez itt valami rossz, akkor innentől kezdve ez kihat, és minden rossz lesz. Miért? Azért, mert a bél ugye az immunrendszernek a központja. A immunrendszer 70-80%-a itt található, nem csoda, mert itt van a legnagyobb veszély. Tibi, a bél az nem benne van a szervezeted. Mindig elmondom, de mindig el is kell mondani, mert sokan nem gondolják végig. Van benned egy cső. A száttól a végbélig az a cső, az a külvilág könyörgöm. Belül van benned egy cső, ami abban van, az még nincs benne

0: a szervezetbe. Hol dől el, hogy mi megy be? A bélfalaknál. Tehát a bélfal viszont kettős funkció, mert a bőröd hát alapvetően elválaszt. Minimális az összekötő funkciója, már legalábbis a beleghez képest. Tehát felszívódik onnan is néhány dolog, de rárakhatsz fél kiló húst, attól nem került be, de ha megeszed, akkor a bélrendszer feldolgozza, fel is szívja és bekerül. Tehát ez egy nagyon vékony réteg, ahol van két ellentmondásos funkció, elválasztani, védeni, de minden hasznosat beengedni. Tetszik érteni? Tehát nem véletlenül állott az immunrendszer, hogyha valami ott elromlik, akkor azért azt ott meg kell fogni. Na most, ha ez a bélszakasz sérül, akkor az idegen anyag bejut, és egy immunriadót vált ki. Nem véletlenül harsogjuk most már az új medicínát, mi szerint az autoimmun folyamatok elsődlegesen kiváltó ok szerint a belegben keresendőek az okok, és nem pedig ezeket a bőrgyulladást, a bélgyulladást, meg az egyebeket kell elsődlegesen kezelni, hanem azt a bél problémát, ami ide eljuttatja az embert. Tehát nem az ízületeket, egy reumat, vagy artritiszben, másodlagos. A kiváltó, a roncsolás, azt kell megszüntetni. Na, nézzük a bélben lévő baktériumok szerepét. Ugye van egy ősi szerződésünk, ezt is már elmondtam sokszor. Azért, mert mi adtunk helyet a bélrendszerünkben a baktériumoknak, cserébe ők meg ott éltek és hasznot hajtottak nekünk. Ez egy szimbiózis, így hívják. Kölcsönösen előnyös együttélés. Tehát gyártanak ezek a baktériumok egy csomó mindent, rövid szénláncú zsírsavakat is, meg mindenféle egyebeket. Tehát egy csomó mindent gyártanak nekünk. Mi megadunk jó otthont nekik. Ez a szerződés, évmilliókig. Amíg mi ezt fel nem borítjuk rossz ételekkel, a pajtársainkat olyan helyzetbe hozzuk, hogy kinevelünk egy másik csapatot, amelyik meg tudja őket ölni. Hát ez nagyon nem jó, ugye? Megváltozik a csapat összeállítása, és akkor felborul a bél, felborulnak a baktériumok, rossz baktériumok lesznek, annak rossz alkatrészei, szétverik a beleket, bejutnak, és egy krónikus, alacsony szintű, állandó gyulladást fognak létrehozni, és egy túlpörgetett, folytonosan riadót fújó immunrendszer. Jönnek az autoimmunkorképek, az elhízás, erőtlenség, fáradtság, energiahiány, kettes típusú cukorbetegség, de szív- és érrendszeri betegségek, szívinfarktus, stroke, tumora, ugye? Innen könyörgöm. Tehát ez egy kritikusan fontos szakasz, hogy itt beszéljünk. És akkor még egy harmadik tényleg említés szinten van, a bélagy tengely, a 10-es agyidegen keresztül folyik egy oda-vissza kommunikáció, a beleide ma már második agynak is nevezik. És akkor ha elromlik autoimmun betegség, ugye Alzheimer, Parkinson, gyulladás, de Tibi, a szerotonin, ami a boldogságodért, a jó érzésekért felelő hormon 90%-a a bélben termelődik. Nem termelődik depresszió, szorongás.
1: Akkor ezért vagyok boldog?
0: Ezért lehetsz boldog. Igen, vagy lehetsz, nem azért, jobb azért állapot.
1: Mert csodálatos párom van. Okay. Gyula, egy fontos kérdés. Azt mondtad körülbelül egy ilyen több hónappal ezelőtt itt ebbe az adásba, hogy nincs két ugyanolyan ember, a felfogásom szerint nincs két ugyanolyan bélrendszerű ember, és nincs két ugyanolyan mikrobiommal rendelkező ember, akinek ugyanolyan baktérium, vagy pedig bármilyen állománya lenne a beleibe. Miért van az, hogy mi itt vagyunk most 10, akik mondjuk ezeket a dolgokat mondjuk szájon át beviszik a szervezetbe? Két-három napon belül fantasztikusan érezzük magunkat, hogy lehet az, hogy ugyanaz a kapszula, ami neked jó, bár a te bélrendszered, meg az enyém lehet, hogy hírből nem ismeri egymást, az nekem is jó.
0: Na, rátapintottál a lényegre, és ehhez a magyarázathoz meg kell beszélnünk azt, amit már tegnap kértél. Probiotikum, prebiotikum, posztbiotikum. Mi a különbség? Probiotikum, ugye? Hát ez a, hát most divatos szóval élve, ez old school, tehát ez a régi iskola. Ez maga a baktérium. És akkor ezzel erőszakoltuk meg az egyéni mikrobiomokat, hogy mindenkire rátettük ugyanazt az összetételű baktérium. Ugye? Egyrészt elpusztult egy jó része, amikor bejutott a bélrendszerbe, mert ott meghalt, de ha valahogy megvédtük, akkor lejutott. Izraeli kutatások már 4-5 éve rájöttek arra az eredményre, hogy ez az egész probiotikus, tehát ez a baktériumot pótlok, ez addig működik, ameddig pótlod. Utána, ha semmit nem változtatsz, akkor a régi flóra visszaépül, és ezek abban a pillanatban, abba hagytad, nincs 2 hét, és semmi nem mutatható.
1: Ez a mi esetünkben is így lesz. Abba hagyjuk akkor?
0: Nem mondom, pro. Tehát bevitt baktérium, kívülről bevitt baktérium, mindenkibe egyforma megy be, egyen, jut, ami bejut, vagy megeszi a gyomorsabb, vagy nem, jó, sokszor igen, és akkor alig jut le valami, de ha be is fejezted, onnantól kezdve semmi hatása nincsen. Na, és akkor

0: hogy jött ez új őrület, ebben tartunk most, ami már egyébként tudományosan megint csak lecsenget, ez a rostőrület. Ugye? Ez a prebiotikum. A prebiotikum azok a nagyon fontos, a rostoknak csak egy része tartozik ide, és csak ezek lehetnek hasznosak. Tehát ezek tulajdonképpen kaját adnak a baktériumoknak. Ezeket a vízben oldódó rostokat a baktériumok tudják megenni, és akkor ezen elszaporodnak. A baj az, hogy ezek nem szelektívek, tehát ezek elszaporítják a jó, meg a rossz baktériumokat is. Tetszik érteni?
1: Igen.
0: Oké. Na, akkor most jussunk el a posztbiotikumig. Az micsoda? Annak nincs köze az élő baktériumhoz, annak a kajájához, még semmihez. Hanem ha, és most jön a lényeg, ha és amennyiben jó összetételű baktériumok élnek benned, ami egyéni valóban, de azért az, hogy mindenkinek egyéni egy kicsit a mája meg a veséje, de az alapműködési mechanizmus ugyanaz. Tehát ugye ugyanolyan típusú baktériumokra van nagyjából szükség. És ezek a baktériumok a régi szerződést betartva termelnek egy csomó mindent azáltal, hogy benned élnek. Meg elpusztulnak, az elpusztult baktériumok ott vannak, és rintén hatása vannak, mert tudjuk, hogy a halott baktériumnak még van hatása az emberi szervezetre. Tehát a baktérium dolgozik, termel valamit, és ezt ő a bélrendszeredbe bocsátja. Csak hogy kiírtod, elpusztítod. De mi van akkor, ha jó baktériumok elegyére rábízom azt, hogy gyerekek, gyertek, költözetek már be nálam egy tartályba, kaptok kaját, mindent, és gyártsátok már le azokat az anyagokat, amelyeket egy jó csapat a bélrendszeremben legyártana. Eddig érthető? Tehát a baktérium nem benned van. A baktérium legyárt egy nagyon ideális körülményekben, egy fermentorban, egy ilyen baktériumok szaporodását és munkáját elősegítő közegben legyártja azokat a hasznos anyagokat, amelyeket benned legyártan.
1: Tehát tulajdonképpen minden olyan munkát kívülről most ővele elvégzünk, aminek bent meg kellene történni. Csak ahhoz már a mi csapatunk gyenge, mert mi folyamatosan őt lehetetlen helyzetbe hozzuk az étkezésünkkel.
0: Pontosan. Na és amikor beviszed ezt a posztbiotikumot, akkor ez olyan helyzetet terem, mintha benned hirtelen egyik pillanatról a másikra kutyajó és nagy mennyiségű jó baktérium lenne, és az tenné a dolgát. Nagyon figyelj! Amíg nem szóltunk bele a történésekbe, a jó baktériumok ezen általuk termelt posztbiotikus anyagok által ki tudták szorítani a rossz baktériumokat. Tehát nem tudtak a rossz baktériumok megtelepedni. Most ezért lényeges, hogyha nem is táplálod a rossz baktériumokat vacak kajákkal, hanem legalább időlegesen a kajáidat is rendbe teszed, akkor ez egy őrült gyors.
1: Duplázod a hatékonyságot.
0: Így van, tehát akkor igazából évtizedetek vackait hónapok alatt rendbe lehet tenni. Tehát ez a lényege a posztbiotikumnak. Persze, hogy megváltozik a belső millió és a belső harcnak az eredménye, mert megtámogatjuk olyan dolgokkal a jó baktériumokat, amit már nincs ereje előállítani. De mi előállítjuk, bevisszük. Nem bontja le a gyomorsav, mert nem baktérium, és egyébként is meg lehet védeni könnyedén, hogy átmenjen, és elárasztjuk vele a bélrendszert.
1: Ezért tud betegeknek is segíteni? Mert hogy ugye ott is
0: betegeknek is segíteni, mert olyan, mintha varázsütésre betelepítettél volna horror mennyiségű jó baktérium.
1: Számíthatunk arra, hogy a folytatásban ez egy nagyon komoly üzletág lesz, és az embereknek azért kell majd elővigyázatosan bánni minden ilyen posztbiotikum nevezettű termékkel kapcsolatban, mert ezen keresztül mindent el fognak tudni adni?
0: Nem. Persze, hazudozni mindig lehet. De ha jót akarsz ezekből előállítani, az rendkívül komoly odafigyelést igényel. Tehát én láttam olyat, amikor egy teljes X hétnyi, vagy X napja, nem tudom mennyi ideig kell, de egy teljes gyártási, fermentációs történet félrecsúszott, és na ilyenkor nem mindegy, hogy ki gyártja, és láttam az orvos kollégát így ránézett, és azt mondta, óriási értékre, hogy gyerekek, még csak leset csomagoljuk, még csak meg sem méretünk, mert kuka. Uh-huh. És kidobta. És amit meg úgy ítélnek, hogy ez jónak tűnik, még azt is tételesen visszamérik. Na ez, és ez az egyik probléma. A másik alapvető probléma ott lesz, hogy ezeket kis tételbe ki lehet adni a lakosságnak, és amikor már egészséges vagy egészségmegőrzéshez teljesen jó, de a terápiás dózisok jelen pillanatban kontroll nélkül nem ereszthetők rá a lakosságra. És még egyetlen mondat, hogyha valaki gyógyszert szed, ha valakinek nem egészségesek a dolgai, akkor attól is komoly gondja lehet, hogy hirtelen és gyorsan válik egészséges jellegű működésé, és ebből a gyógyszerelés óriási problémákat fog okozni.
1: Jó, mindenképpen zárunk el. Köszönöm szépen, jövő héten megint folytatjuk. Jó pihenést kívánunk, doktor úr, és jövő héten megint visszavárunk. Szia-szia!
0: Szervusz!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szép nyári nap. A Neoton Musical Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadán, a Veresett Színház előadásában. Július 22-én. Főszerepben Jan Zakata, Falusi Marian, Hanna Péter, Braga Nikita, Széles Flóra, Zorgel Enikő és Pál Tamás. Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon, illetve személyesen a színházi jegyirodájában.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Diplomaosztót tartott a Nyíregyházi Egyetem, szülésfelkészítőt tartanak Fehérgyarmaton. Strandkézilabda tornát szerveznek Tiszavasváriban. Kis Dániel vagyok. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Újra szülésre felkészítő tanfolyamot tartanak a Fehérgyarmati TAK kórházban, szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a lendőszülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy elosztassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Strand kézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyírvévé a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Daninak nagyon szépen köszönjük a híreket, én pedig 8 óra után kívánok mindenkinek szép reggelt. Azt gondolom, a reggeli kis nyugalmat kihasználva lehet ráhangolódni már erre a napra. Egy szuper kis vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Július 12-e van, én pedig a következő 6 órában a legjobb zenéket hozom önnek itt a 103.9-en. Én Zentai Edit vagyok, köszönöm, ha velem marad.
3: 103.9 Best FM.
5: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.

A jó öreg Backstreet Boys itt a Best FM-en a legjobb zenék között, az a korszak, amikor a fiúcsapatok bandája. Azért nagyon szépen letették itt az alapokat, az NSYNC-kel karöltve, és hány magyar csapat is próbálta ugye ezt a feelinget áthozni ide országunkra. Emlékezzünk csak vissza a Shy Guys-ra, vagy nem tudom kinek mi volt a kedvenc fiú csapata. De ha már a Backstreet Boys, akik jelenleg a Las Vegas-i Share Arena-ban tartják a nagyszabású koncertsorozatukat, és van egy kis aranyos megjelenésük is, mégpedig a mozifilmben, egy mesefilmben is van egy kis dalocska, ami a legfrissebb zenei csemegéjük őket is illeti. Ez a Mancs őrjárathoz készült egy Battle Up című kis dalocska, amit meg lehet nézni, hallgatni, és hát ha valakinek megvan a szerelem, a szeretet a zene iránt, akkor ha egy kis profilváltással is, de énekel, és csinálják azt, amit kell. Hát remélem mindenki a dolgát végzi, a háziasszonyoknak nagyon jó munkát kívánok. Jelentem, nálam már kész van a marhadarált pörkölt, mert hogy ilyen finomságot készítettem jó sok hagymával, fokhagymával, már el is zártam, ott szépen puhul, aztán majd csak vitamin paprikákban lesz ez betöltve jó sok sajttal és tejföllel a tetején. Nálam ez lesz a menü. Na, az ebéd még odáig van, mert hogy még a reggeli időzónát éljük meg, de ha önnél más őr a kolbász, vagy éppen a tojás, vagy a bundás kenyér, nyugodtan lehet nekem egy fényképet küldeni, hogy kinél milyen állapotok uralkodnak a konyhában. Én addig zenélek, hiszen egészen kettőig a legjobb zenéket hozom itt a Best FM-en. Mika dalával megyünk is a folytatásban tovább.

Szerusztok, én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatom a reggeli műsorban, imádom együtt.

lépni ebben a felfrissült levegőben, ami nagyon jót tesz szerintem a közérzetünknek. Sokkal kellemesebb még kiülni egy kávéval, mondjuk egy olyan erkélyre, teraszra, ahová még nem süt oda a napocska, mert azért bújik már elő. És ha nem is lesznek ezek a 35-40 fokok, de mindenképpen kellemes időre számíthatunk így még a mai napon. Ami a jó hírem, hogy zápor sem lesz, így legalábbis kisebb záporok talán északkeleten előfordulhatnak, de ahogy a szomszéd asszonyom mondaná, hát ez igencsak nem lesz olyan mérvadó, hogy itt kellő vizet kapjon a föld és a növényzet, úgyhogy mindenképpen a locsolást azt úgy előírnám, hogyha valakinek olyan a kis kertje. Egyébként a reggeli órákban 11-19 fokig hűl a levegő, délután pedig 26 és 32 fok közötti maximumok lesznek majd itt a hőmérsékleti értékek. Hát nálunk zenei fronton is emelkedik a hangulat, a Destiny Child, de előtte Will Smith érkezik. Itt a Best FM-en nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, nem sokára fél 9.

Takabó dalait a Best FM-en a legjobb zenék között. Kívánok mindenkinek nagyon jó utat, balesetmentes közlekedést, a szabályok betartása pedig kötelező mindenkinek. Figyeljünk a régiségpiac a környékén, ahol azért ilyenkor sokkal nagyobb a forgalom, legyen az gyalogos, autós, kerékpáros, rolleres, hát ők is figyeljenek, én pedig nagy izgatottsággal várom majd, hogy milyen szabály fog majd rájuk is vonatkozni, mert hogy nagyon sok egyébként ilyen csoportban is olvasom azt, hogy fölhívják a szülők egymásnak a figyelmét arra, hogy igenis mondják el otthon a gyerkőcüknek, és én hiszem, hogy mindenki elmondja, aztán hát, hogy megfogadják-e a gyerekek, ez már egy másik kérdés, főleg egy kamasszal ugye bánni nem olyan egyszerű, de hogy elmondani nekik azt, hogy micsoda veszélyekkel jár egy ilyen rollerezés. Én a múltkoriban itt a házam körül pont egy apukával beszélgettem, akit tanítgatta a gyermekét rollerezni, és csak is itt nagyon odafigyelten rövid szakaszokat tett meg a gyerek, és láttam, hogy bukós isak, térdvédő rajta, elmondta neki, hogy milyen sebességgel mégy, megállsz, amikor éppen kanyarba kinézel, jön-e valaki, mert hogy nem csak a saját testépségét tudja veszélyeztetni, hanem bizony a másét is, és tudjuk őszintén, hogy egy pillanaton múlhat sokszor egy tragédia. Szerintem mindannyian jártunk már így, hogy épp hogy felülünk a biciklire, kifordulunk a házunk oldalán, zúgy valaki jön egy nagy sunggal, rögtön lehet belőle baleset, úgyhogy tényleg figyeljünk oda. A rendőrök is végzik a munkájukat, és minden irányra kiterjedő figyelemmel, például több körözött szemét is elfogtak itt az elmúlt napokban megyénkben, Dombrád, Tiszavasvári, Nyírbátorban is hajtottak végre sikeres intézkedéseket, amelyek során olyan embereket is elfogtak, akik ellen elfogató parancs volt érvényben, vagy mondjuk korábbi bírósági és hatósági döntések miatt körözték, úgyhogy itt őket elő is állították, és hangsúlyozza a rendőrség, hogy továbbra is rendszeresen végeznek olyan célzott ellenőrzéseket, amelyek a körözött személyek felkutatása, és nagyon fontos, hogy a közbiztonság erősítése érdekében folyik. Hát figyeljünk mi is a nyugalomra, a csendre, a békére, és arra, hogy egy nagyon szép kis vasárnapi napunk legyen. Ehhez én már egy kis nosztalgikus hangulattal megyek is tovább, hiszen a balatoni lányról énekel nekünk. Nekem egy nagy kedvencem Szikora Robi és Valmar, itt a Besten.

0: ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

másik Robbie Williams. Imádom, mint ahogy Eros Ramazzottit is nagyon kedvelem. 63 éves nagyapa művész, aki hatalmas koncerteket ad még mindig. És nagyon szeretem, amikor új dalocskák is fölcsendülnek itt a 103.9-en, mert ilyenkor én is teljes hangerővel hallgatom a fülesben azt a dalt, ami következik a folytatásban, mert hogy szerintem egy nagyon szuper kis dal. Egy új dal Eros Ramazzottitól itt nálunk a 103.9 Best FM-en. És 9 órakor Dani hozza a friss híreket, érdemes már rá is figyelni, mert hogy gyűjtögeti a legfrissebb infókat. A dal pedig szárnyal, és vele együtt én még azért maradok, hiszen 2-ig a mikrofon mögött.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Skanzenben. Nem zártak könnyű szezont az ifisták, tart az átigazolási szezon. Kis Dániel vagyok. Tűz fölött, föld alatt. Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeum faluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész napi jász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadiát. Is. A részletes program a Skanzen közösség oldalán érhető el. Nem zár könnyű szezont az Aqua SA ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
2: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét az edzésekre, illetve a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszba sikerült egy hatodik helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelhet az érettségi, az edzéslátogatás még jobban megcsappant. Viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a harmadik, negyedik. Azutána kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre. Várjuk a következő évet, hogy minél szebb eredményeket érjünk el.
1: Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak, írja a közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszerein keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Ki hogy szeret ébredni, valaki a nyugalmat szeret, és ne szóljanak hozzá még legalább egy fél óráig. Nagyon jól teszik állítólag, hogyha a telefon, e-mail, SMS mentes kis reggeleket próbáljuk úgy megélni, hogy nem kapkodunk, nem rohanunk. Viszont aki már megindult, és kell neki egy kis lüktetés, jó, ha velem marad, mert hogy egy igencsak impulszív dallal indítom ezt az órát, aztán jön a repülők, és velünk lesz Sásá Kelemen kabátban, és én is maradok, Zenta Jedit vagyok.
4: I got the love in the music. I got soul.

büszke vagyok minden olyan diákra, aki diákmunkát vállal, és mondjuk tényleg elmegy dolgozni, azt a kis pénzecskét is szépen össze tudja rakni, meg fogja adni majd a magabiztosságukat, hogy ez az én pénzem, én dolgoztam meg érte, ez egy jó dolog, úgyhogy mindenképpen adom ezeket a, hogy is mondjam, hát alátámasztott információkat, hogy ezt meg kell élni a gyerekeknek. Én is megéltem valamikor, és nagyon boldog voltam, mert az én gyermekeim is már mondhatni, hogy ilyen 14 éves koruktól, hol a gyermekem, a fiam az apukájával ment el dolgozni, a lányom is a velemi úton indult el, de ez jó alapokat adott neki, és jó, hogyha minél több kis orientációt meglát a világból. Egy kicsit ebből, abból, amabból kiderülnek, hogy talán mihez is van érzéke, mi az, amihez végképp nem lesz érzéke, szóval jó dolgok ezek. Ami meg

kapaszkodjunk meg, 2935 kg szemetet emeltek ki a folyóból és a partmenti területekről, amelynek több mint fele újrahasznosításra került. A fiatalok kenúkkal járták végig a folyót, és több súlyosan szennyezett területet is megtisztítottak, miközben környezetvédelmi és természet ismereti programokon is részt vettek. Ennek a versenynek volt egy győztes, egy budapesti német iskolának a csapata lett egyébként. Le a kalapa lelőttük, azon kívül, hogy összekovácsolja a csapatokat, biztos vagyok benne, hogy jó érzéssel tudták ezt úgy zárni, hogy rengeteg hulladékot összegyűjtöttek. Én ezért mindig morgok, mindig mérges vagyok, mindig szólok, így is fogok maradni, még akkor is, amikor a saját gyerekeim szokták mondani, hogy anya, ne szólj már mindenkinek, hát egyszer meg fognak verni. De én szólok, tehát szólok a cigarettáért, ne dobja el, ne dobja ki az autóból. Ott vannak azok a szemetesek, tessenek beletenni a szemetet, ne olyan környezetbe éljünk, ahol kupi van, mert hogy erre szerintem mindenképpen figyeljünk. Na, akkor itt van a pontnak a vége. Dalok tekintetében pedig egy kicsikét huncut a vonallal megyünk tovább. Ennek a dalnak a címe ugyanis az, hogy Szexi. Itt a Best FM-en.

szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napod. Hallgasd a Best FM-et!

kapcsolat, amikor egy beszélgetésből bizalom lesz, egy bizalomból kötődés, és az kötődést utána már hát csak meg kell tartani, és építeni, szépíteni, földobni időnként, és persze meggyógyítani azokat a sebeket, amik esetleg ott vannak, jó sok kibeszéléssel, mert ezek a legfontosabb dolgok. Külső környezetben még jobb meghívni valakit egy cukiba, egy kávézóba, és ott teljesen másként tudunk beszélgetni, akár problémákról is. Hát ha pedig már a vasárnapi filmezés, akkor nyugodtan meg lehet nézni mondjuk a Shrek filmet, ha már itt a Betétdal kapcsán egy picit eljátszottam ennek a filmnek és a tartalmi mondani valójával, hogy ugye nem mindig a külső az, ami megfog valakiben, és sokszor vannak ilyen megmagyarázhatatlan dolgok, hogy nem is tudom, hogy miért pont ő, na hát erre a kérdésre lehet válaszolni. Én viszont addig a legjobb zenékkel jövök, és megyünk is tovább, Kelemen Kabátban. Ez már egy jó kis dal, amit szerintem nagyon sokan még akár énekelni is tudnak.

rúgókat nagyon szeretem, főleg a kosárlabdázókat, mert ugye az én fiam is kosárlabdázik, úgyhogy ha olyan szülők vagyunk, akik mondjuk óvodás koruktól hordják a gyermeküket edzésekre, biztos vagyok benne, hogy az egész útjukat végig kísérjük, végig kísérik, még nőként is ugye anyukák, mert hogy lehet, hogy nem is értünk úgy szabályokhoz, bár ki szoktunk kupálódni szerintem az évek alatt, legalábbis nagy tudású anyukákkal én mindig szoktam eszmecserét folytatni egy-egy meccsen. Na de most egy picit a labdarúgás felé veszem az irányt, mert hogy az oldalunkon olvasható már az a változás, ami az élvonal mezőnyében történik, ugyanis itt megvannak már azok az együttesek, akik részt vesznek a 2026-27-es bajnoki szezon megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában. Én is megnéztem azért, hogy kik azok a csapatok. Baktalóránt háza, Csenger, Filó Ese, Gergely Ugornyai Ese, Ibrány Ese, Kótai Ese, Mándokvé Ese, Nagy Dobosi LSM, Nagy Ecsedi RSE, Nyírbátor, Nyírmegye, Sényő, Szakoly, Újdombrád, Újfehértó és Vásáros Namény, hát majd az élvonal beli pont vadászat a tervek szerint pedig az augusztus 8-9-i hétvégén fog rajtolni, az őszi szezon pedig ugye majd a sorsolásának július 2-ai felében derül az majd ki, hogy hogyan is alakul a folytatás. Egy biztos, hogy ilyen infók is olvashatóak oldalunkról, bestefemnyiregyháza.hu. Én a legjobb zenékkel pedig remélem, és szépé teszem ezt a vasárnap reggelt, július 12-én, nagyon szép napot kívánok!

legjobb zenék szólnak itt nálunk a 103.9-en, én pedig nagyon szép délelőttöt kívánok mindenkinek, jó készülődést, ki merre, sertepertér a gyerekek, takarítják-e a szobájukat, pakolják el a ruhákat, vagy éppen hozzák ki azt a tálcát, amit este bevitt, mert hogy ott jobb enni, hát mi is megcsináltuk mindezt, úgyhogy kedves anyukák, azért néha egy ilyen nagy rendfegyelmet nem árt tartani, hogy mindenki tudja, hogy hol a hely és mi a dolga. Apukák garázsban, pincében, udvaron, bárhol is vannak, figyeljünk azért arra oda, hogy a fűnyírást mondjuk megfelelő időben, nem zavarván a szomszédokat kezdjük majd el, és hogy mi mindenre kell még figyelni. Például oldalunkról olvasom a hírt, hogy előfordultak itt azért nagy viharok, ebből adódóan nem árt gondoskodni a víz elvezető árkainknak a tisztán tartásáról is, mert hogy azért nem ritka manapság, hogy pár 10 perc leforgása alatt mondjuk nagy mennyiségű csapadék hullik egy adott területre, ezért fontos, hogy a víz elvezető árkainkat is tisztán tartsuk, erre mindenképpen figyeljünk saját ingatlanunkban. Hogy mi mindenre kell még figyelni, a legjobb zenékre igen, mert hogy érkeznek, és persze a hírek is érkeznek 10-kor itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tartanak a munkák a Nyíregyháza mezőzombor vasúti pályán. Elismerést kapott a megyei levéltáros. Első lett a Jókai iskola csapata. Kis Dániel vagyok. Tartanak a munkák a Nyíregyháza mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV plusszal lehet utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei elsősegélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösség oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, a beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőrész szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

Ha szemünket, akkor hol éreznénk magunkat? Igazán jól. Megvan ennek a lehetősége a vasárnap reggelben, mert hogy álmodozni nagyon jó, észhez térni is jó. Főleg így 10 óra után kívánok mindenkinek nagyon szép reggelt, ébredezést, és persze egy szuper vasárnapot. A legjobb zenékkel pedig ez az óra is indul. Én Zentai Edit vagyok.

Five dala itt a Best FM-en, a legjobb zenék között a 103.9-en. Utazunk egy picikét, ki hová utazna. Én idén sehova nem utazok, az a hírem, mert hogy hál' Istennek mondjuk nagyon sokat fogok dolgozni, amit én nagyon szeretek, és az engem nagyon tölt. Illetve a Balaton szoktam megcélozni újabban, mert hogy így alakultak is magánéletem. Úgyhogy van, amikor így kocsiba ülök, így vasárnap, aztán a hét első pár napját mondjuk ott töltöm. Szeretem azt a részt, magabiztos vagyok. Nyilván beszélem a nyelvet, úgyhogy bárhol el tudok mozogni és informálódni, attól függetlenül, hogy a Balatonnal az a tapasztalatom, hogy vannak szép helyek, és mondjuk olyan helyek, ahol inkább a bulizásé a főszerep, viszont nagyon meleg a vízem, de valahogy nekem megadja azt a élvezeti értéket, amit tudom, hogy nem lehet összehasonlítani feltétlen Görögországgal vagy Törökországgal, de hát érjük be azzal, ami van, és próbáljuk meg ott jól érezni magunkat, ahol éppen vagyunk. De ha már itt a nyaralási célpontokat kezdtem el sorolni, akkor bizony Görögország és Törökország is továbbra a magyarok kedvenc nyaraló helye, de azért Albániát is egyre sokan fedezik föl, én is voltam már ott, tetszett az a rész, de hát ott is, mint bárhol van, gyönyörű kiemelt, luxus utcarész és térrész, és persze van olyan is, ahol azért hát nem biztos, hogy elviszik a turistákat. Ami biztos, hogy a nyári utazás is

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Edzés közben is a Best FM-et hallgatom, a munkahelyen és otthon is.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best.

0: szerencsét és jó utat is kívánok mindenkinek, ez nagyon fontos. Kinek mi az útra való mondata egyébként, amikor mondjuk elengedi a gyermekét valamerre, vagy vissza, vagy éppen táborba, mert hogy ilyen is van, amikor az első táborba engedjük el a gyermekeinket, az mindig olyan izgi, és olyankor szerintem nagyon sok szülő a várva várt szabad idejével sem tud nagyon mit kezdeni, mert úgy hiányt érez, hogy nincs ott az, aki mindig mondja, hogy anya, anya és anya. Ez nagyon ismerős, és van egy jó hírem, akárhány éves a gyerek, ez a mondat el fog hangzani nagyon sokszor. Én legalábbis megélem, amikor az én gyerekem is hív, hogy anya, tudnál ebben segíteni? Hát persze, hogy tudnék, miben kell. Kivasalod, megfőzöd, elmégy érte, megcsinálod, kinyomtatod, és egy anya ugrik. Így van ez rendjén. Attól függetlenül, hogy figyeljen mindenki azért arra, hogy mi magunk is töltött energiakészlettel rendelkezzünk, már ami az immunrendszerünket illeti, mert hogyha mi nem vagyunk stabilak, kedves szülők, akkor hát mitől várjuk el, ugye? A gyerekeink nem fogják feltétlenül ezt nekünk megadni. Úgyhogy hajrá mindenkinek, nagyon jó egészséget kívánok, és egy szuper vasárnapot. A főzéshez jó hangulatot, mert ez is nagyon fontos. Én pedig mellé hozom a legjobb zenéket itt a 103.9-en. Rádiózom velem, én Szántai Edit vagyok.
1: A hét minden napján, a nap minden percében. 103.9.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ezekre a zenékre nőttem fel, és itt mindent hallgatok. Veletek mindig jobban indul a reggelem, és imádom a műsorvezetőket hallgatni.
0: Best FM. A legjobb zenék.

A folyadékot, a vizet isszuk, a smoothie-t isszuk, a gyümölcsleveket fogyasztjuk, és a kávé után a nagy pohár folyadékkal, a vízzel is azért úgy nyugodtan le lehet hörpinteni a kis testünket, mert hogy ez nagyon fontos, és vannak hírei, mint a nyírségvíztől, ami megnyugtató információ, hogy megfelelő a minősége és a mennyisége is, még itt a nagy kánikulában is, mert azért voltak itt extrém melegek a júniusi időjárásban, amikor is hát érdekes köbméteri fogyasztás történt itt városunkban, ugyanis a megszokott 20-25 ezer helyett azért lehet tippelni, igen, akik azt mondták, hogy 33 és 35 ezer köbméter ivóvíz fogyott el naponta, ők jól tippeltek, és ami jó hír, hogy nem volt gond a szolgáltatás minőségével. Egyébként városunkban közel 60 ezer helyen 115 ezer felhasználónak biztosít egészséges ivóvizet a nyírségvíz, és azért megnyugtató mindenkit, hogy felkészültek minden eshetőségre, így a jövőben is megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet tudnak biztosítani a nyíregyháziak számára. Én nagy vízivó vagyok, szénsavas ivóvíz ivó vagyok, és azt is nagyon szeretem jól lehűtve, vagy legalábbis pont egy olyan hőértékre, ami még nem karcoltatja nagyon meg az embernek a torkát, mert bizony, könnyen meg lehet fázni. Nem csak a hideg, igen, gyorsan ivott folyadéktól, hanem a klímától is. Nekem számtalan ismerősöm köhög, taknyos, nem így bír beszélni, hallom a hangján, a klíma. Úgyhogy óvatosan ennek is a használatával. A legjobb zenéket viszont élvezzük korlátlanul itt a Besten.

Mindenből a legjobb átadjuk. A leghallgatottabbak.

volt, zápor nincs, de jön a napocska, és ha nem is lesznek ilyen nagyon 30 fok feletti hőértékek, de pont kellemes szerintem ez az idő akár arra, hogy kiránduljunk, sétáljunk még egyet ebéd előtt, vagy majd ebéd után, úgyhogy lehet tervezni a programokat. Jó, ha már program, akkor érdemes megnézni az oldalunkon lévő lehetőségeket. bestfmnyiregyháza.hu, sóstói fittesték, a zenesóstón is megy, már van egy jó kis gyerekprogramom a gyereksóstó program keretein belül, jön a Panyola Fesztivál is, és persze rengeteg lehetőség is, amiből azért fogok majd csipegetni én is a következő órában, viszont most nem sokára 11 óra, ami azt jelenti, hogy a hírekkel érkezik Dani hozzánk, ez a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Diplomaosztót tartott a Nyíregyházi Egyetem, szülésfelkészítőt tartanak Fehérgyarmaton. Strandkézilabda tornát szerveznek Tiszavasváriban. Kis Dániel vagyok. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Újra szülésre felkészítő tanfolyamot tartanak a Fehérgyarmati Tagkórházban, szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a lendőszülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy eloszlassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Strandkézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

Elik a délelőtt így a vasárnapban, július 12-e van, Trindalával indulunk, aztán jön Roy és Ádám, de velünk lesz a Salt and Pepper dala is, úgyhogy én biztos, hogy fel fogok állni az íróasztalom mellől, és fogok majd egyet-kettőt lejteni, mert hogy a mozgás nagyon fontos része kell, hogy legyen a mindennapunknak. Rádiózom velem, én Zen.

legjavát adjuk. Leszek a bal, mi felász téged, leszek a perc, mit át kell élned, számíthatsz rá. A legújabb.

és én nagyon szeretem azt látni, amikor nem csak az erdőben, hanem a rekordtámpályán, vagy bent a stadionban is összeállnak srácok, kosárlabdáznak, fociznak. Nagyon jó dolog ez, mert hogy összekovácsolja a fiatalokat, és egyik viszi a másikat jó hangulattal, úgyhogy én ezt csak is nagy tapssal tudom díjazni. Ha más sport, akkor egy elit bajnokságról is szót kell, hogy ejtsek, ugyanis Nyíregyházán lépnek majd kötelek közé a legjobb ökölvívók, mert hogy júliusban lesz egy országos boxolói kis megmutatkozás, mert hogy ők lépnek majd itt a szorítóba. Legalábbis itt, ha jól tudom, Petri már Milán is szeretne hazai környezetben majd címet védeni. A paplászló elit ökölvívó magyar bajnokságot pedig július 15-e és 18-a között rendezik majd meg a Continental Arénában, úgyhogy itt különböző korcsoportok is majd megmérkőznek, lehet már akár erre is tendálni ezt a hétvégét, hiszen minden mutatkozás nagyon jó, és minden szurkoló jól esik azoknak a sportolóknak, akik ugye őket fogják majd bátorítani, úgyhogy ez is egy program lehetőség, és hogy mi minden van még, az pedig oldalunkról is olvasható. bestfmnyiregyháza.hu

A No Doubt után jövünk, mint egy hurrikán Lotfi Beggyvel és Jennifer Lopezzel, no meg Kylie Minoggal még a folytatásban. Én jó főzicskézést kívánok mindenkinek, kinél hogy áll az ebéd már, jaj, hát valaki már nagyon ügyes, van, aki pedig csak az etál ételekre voksol, egyébként én is sokkal jobban szeretem ezeket készíteni, és nincs semminek elpocsékol darabja, mert hogy mindent föl lehet használni, mindenből lehet ugye cuccos valamit készíteni egy kis tésztával, vagy rántani, hát mindent is kirántunk, viszont nagyon fontos és érdemes talán bővíteni egy picikét a saját kézzel írt szakácskönyvünket. Ja, kinek van egyébként ilyen, de jó dolog. Ez, én pont most találtam a szekrényemben egy olyan szakácskönyvet, amilyen első szakácskönyv fiúknak, el is tettem, mert valamikor a fiam még, amikor kisebb volt, szeretett főzni, most is szeret egyébként, de kisebb korában nagyon-nagyon érdekelt, és akkor kapott is egy ilyen szakácskönyvet. Nem vitte el még tőlem, úgyhogy fogom is majd neki mondani. Viszont itt a hideg levesek fejezetéhez lapoztam, és aki szereti a leveseket, a nyári hőségben lehet, hogy gyakran vágyik arra, hogy egy ilyen kis forró kanalazgatás helyett egy hűsítő alternatívát válasszon vagy tálaljon az asztalra. Viszont nagyon érdekes, mert a magyar konyha nem igen bővelkedik hideg levesekben. Gyakorlatilag az édes gyümölcsleveseken kívül nem is nagyon tudok itt hirtelen ilyen hideg leveses ételt a gasztronómiai hagyományainkban, de én azért kerestem egy picikét, hogy mit lehetne itt összerakni, és nagyon jól néznek ki, és hangzik például egy megyleves, egy barackrémleves, vagy egy vegyes gyümölcskrémleves. Ezek mindegyikét egyébként sokan el is készítik, mert hogy egyszerű, gyors étel, és a hűtésre majdnem több idő megy el, mint magára a főzésre. Ugyanis a gyümölcsöt, vagy a gyümölcsöket minden esetben hideg vízben kell oda rakni a tűzhelyre, pont annyival, ami épp ellepi annyi vízzel, és sokan tesznek bele citromkarikát, szegfűszeget, fahérudat, egy kis szerecsendiót, és mondjuk cukorkát is, vagy cukrot, ugye ízlés szerint, még akkor is, hogyha valaki nem igazán szereti az édes ízt, vagy éppen ugye diétázik. A főzési idő is nagyjából negyed órácska, utána pedig görög joghurttal lehet behabarni, 4-5 evőkanálnyi joghurtba mehet egy kis lisztecske, és így szépen simára keverten ugye teszi be majd a levesbe, miután egy picit kivesz és csomómentesen elkeveri. Szerintem nagyon finom lehet, úgyhogy ezekkel az ízekkel érdemes játszani egy jó barack krémlevest. Meg is kívántam. No, hát ha valaki hasonló levest készít, nyugodtan küldhet nekem egy fotót, én izgatottan fogom majd csorgónyállal figyelni és nézni. Lotfi Beggy jön, ahogy ígértem, mint egy hurrikán itt a Best FM-en, amikor is nagyon szép napot és jó étvágyot kívánok az ebédhez is.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

sokak fölvállalják ilyenkor a hétvégi főzésnek a felelősségét, és mondjuk éppen már kint rotyogtatnak valami nehéz kaját, babgulyást, netás lambucot, vagy valami pörköltöt, hát egy olyan erősebbet, gondolok itt egy körömpörkölt csülökkel, vagy egy marha pörkölt, nagyon jól tud esni, úgyhogy én is nagyon szeretem, bevallom őszintén, de a kalappal a fiúk ezt nagyon jól tudják készíteni, valahogy más érzékük van ehhez, úgyhogy meg kell őket is dicsérni. Viszont ha már itt a leveseket hoztam fel, akkor kaptam egy képet, hogy paradicsom, leves és nagyon fincs, és tényleg így van. A gyümölcsök mellett a zöldség levesek e formában történő készítése is nagyon dívik. Egyébként nem csak a divatos spanyol paradicsomos változat, hanem a mi jó kis magyar hagyományos paradicsomlevesünk is nagyon kiváló hidegen fogyasztva, például nyári levesnek. Sokan úgy készítik, hogy egy hagymás alapot készítenek, dinsztelnek ugye felaprított hagymát, és akkor utána hozzáadják a feldarabolt paradicsomokat, majd alaposan megpárolják, kevés vízzel fölöntik, leturmixolják borssal és sóval, és van, aki cukorral is tudja ízesíteni. Ez az egyik legegyszerűbb formációja, amit el tudunk készíteni. De hát jönnek itt már rögtön az üzenetek, és persze az a hozzászólás, hogy zeller, krém, leves, nagyon jó ötleteket kapok, úgyhogy lehet itt készíteni. Kovászolt uborka leves. Jól hangzik, ez is jó lehet. Hideg cukini leves. Na jó, most már tényleg azt látom, hogy mindenféle finomsággal lehet itt elkápráztatni a családot, úgyhogy egy nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. A déli ebédhez pedig megfelelő pontosságot, mert tudom, hogy ez van, akinek tényleg nagyon fontos. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, nem sokára a Back to Black, a Fugees, Afromedúza is érkezik hozzánk itt a 103.9 Best FM-en.

0: Jó utat kívánok mindenkinek, és aki mondjuk a Sóstó felé autózik, ott mindenképpen nézzék a táblákat, mert megállni tilos táblák vannak ott, ahová egyébként én tegnapi napon voltam, és nem nagyon álltak tényleg autók, mert ha valaki odállott, büntetést von majd maga után, nem csak ott, hanem a városban több olyan tábla is jelzi, ahol vagy várakozni, vagy megállni tilos tábla van, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk. Hát ma nem dobálunk ugye aprót, és nem indítunk el parkoló automata zónát sem, mert hogy ma vasárnap van, de a holnapi naptól azért mindenki arra készüljön, hogyha lejárt mondjuk a bérlete, ami a városrészeket illeti, akkor ugye meg kell venni a következőt, ezt néha érdemes ránézni erre a bizonyos kis matricára. Én az órámra nézek, mindjárt 12 óra van, a friss hírekkel érkezik Dániel itt a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Skanzenben. Nem zártak könnyű szezont az ifisták, tart az átigazolási szezon. Kis Dániel vagyok. Tűz fölött, föld alatt. Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeum faluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomárlevest. Egész napi jász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösségi oldalán érhető el. Nem zár könnyű szezont az Aquanse ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
3: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét az edzésekre, illetve a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszba sikerült egy hatodik helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelett az érettségi, az edzés látogatás még jobban megcsappant. Viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a harmadik, negyedik, alutána kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre, várjuk a következő évet, hogy minél szebb eredményeket érjünk el.
2: Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak, írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszerein keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Köszi a híreket, a következő órában is visszavárunk majd Dániel, és én pedig azt mondom, hogy Izabella, és azt mondom, hogy Dalma, akkor bizony névnapos hölgyekről van szó, akik pontosan ma július 12-én ünnepelnek. Egy kis kalendáriummal is készülök ebben az órában, és a legjobb dalok között Bye Alex is érkezik, és velünk lesz még Sánézi is, és én is maradok egészen kettőig a mikrofon mögött. Zentai Edit.

0: hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.
1: Tegnap rossz nap.

Mosolyogni minden körülmények között én is nagyon szeretek, és milyen jó, amikor valakivel úgy találkozom, aki mondjuk sokáig volt egyedül, és társat talál magának, és pont a múltkoriban mesélte nekem egy férfi ember, aki jóval 50 feletti, hogy talált magának egy társat, és kérdeztem, hogy ki ő, mi ő, milyen nő, és azt mondta, hogy azt szereti benne, hogy ez a nő mindig mosolyog, és nem ilyen negédesen mosolyog, hanem tényleg mosoly van az arcán, ami megszépíti, és mutatott fényképet is, és mondtam, hogy na ez igen, tényleg mindenképpen mosolyog. Jó dolog ez, úgyhogy remélem, hogy mindenki jól érzi magát a bőrében, így 12 óra után, nem sokára 12:45 van, az ebéd elkészült, leülhetünk, beszélgethetünk, telefont félre rakjuk, nem nyomkodjuk, egymásra fókuszálva figyelünk és beszélgetjük meg, mondjuk az egész heti eseményeket, mert ez is fontos megkérdezni, hogy érezte magát a gyerkőc a táborban, mi volt a legjobb élménye, és mi volt az, ami mondjuk olyan nem jól érintette, mert sokszor bizony csak faggatni kell őket és kérdezni, mert egyébként beléjük szorul nagyon sok információ. Július 12-én az Izabellákat tudjuk köszönteni, a Dalmákat is, nagyon szép két női név. Az Izabella névnek a jelentése, hát az, hogy van úr, vagy... Igazából spanyol eredetű a név, de lehet babiloni héber eredetű bibliai név is, egy biztos nagyon szép név, Izabella, van, aki csak Izának hívja őket, vagy van, aki így egyben, ugye? Hát ez minden családban változó, és itt vannak a Dalmák is. A Dalma név pedig a Vörösmarty Mihály írói névalkotása, eredetileg férfi név, mégpedig a Zalán futása című hős költeményben. Forrása talán a nyelvjárás, egy dalma szó, melynek jelentése testes. Egyébként Petőfi Sándor is használta saját álneveként ezt a nevet. Női névként pedig először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór is. Híres születésnaposok között.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

az Animal Cannibals-szel itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Én pedig programot hozok leginkább gyereksóstó a mai napon. Gyerek csak zenekar fog majd egy interaktív gyerekkoncertet adni, így kell készülni majd. Egyébként kint a sóstón ilyenkor hát nem lehet nem észrevenni, mert már délután 4 óra és 7 óra között programok vannak. Kézműves programok, arcfestés, körömfestés kis csajoknak, hajfonás, kutyás foglalkozás, jókedv és minden más, maga a fő program pedig majd 5 órakor kezdődik. És ha már a gyerekprogramokat nézem, akkor jövő héten vasárnap Szemerei László egy bűvésóval érkezik, és nagyon sok kiskutyával őt szeretjük itt a városban, úgyhogy így lehet a vasárnapokat akár tervezni majd. Nagyon sok mindenen túl vagyunk, a határidők leadásában itt már, ami a felsőoktatást illeti, és nagyon sokan várják majd az ősszel induló képzéseknek a ponthatárait, amit várhatóan július 23-án este hirdetnek ki. Én szurkolok mindenkiért, és nagyon sok sikert kívánok, a tudás befogadásához pedig hatalmas lendületet mindenkinek. A legjobb zenékkel megyünk tovább, hiszen ez a Best FM, én pedig jó étvágyat kívánok az ebédhez, mert már így fél egy után szerintem javában a levesen biztos, hogy túl vagyunk. Turn up the music.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei.

az utakon, mert ott odafigyelt sebességhatárok mellett közlekedünk, és tudom, hogy vannak ezek a tipikus vasárnapi vezetők, akik ilyenkor komótosabban, valahogy úgy lelassultabb egyébként a városnak a forgalma, ha csak éppen egy versenyző nem robban be, de bízunk benne, hogy őket a rendőrök szépen kiszűrik majd, és megkapják a maguk kis elnyebelnyéjüket, mert hogy ilyenkor is fokozottan ellenőrzik az autósokat a közutakon, kiemelt rendőri jelenlétre is kell számítanunk a hazai utakon, legalábbis itt a rendőrség tájékoztatása szerint a megnövekedett forgalom és a kánikula miatt azért a nyári hónapokban rendszerint nő a súlyos szerencsétlenségeknek a száma, például júniusban is 3 hétvége alatt 18 halálos balesetben 31 ember vesztette életét. Nagyon nagy szám. A rendőrség egyébként országos akciót is indított, így a legforgalmasabb szakaszokon és az üdülő övezetekben sebességmérőkkel, motoros egységekkel és bizony drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Ezt mindenképpen tartsuk fejben. Hogy éppen vonaton milyen ellenőrzések zajlanak, azt nem tudom, bár nagyon szeretek vonatozni, külön imádom a büfékocsiknak a hangulatát, úgyhogy ha valaki így tervez éppen utazni, nekik is nagyon jó utat kívánok, és nem árt azért a menetrendeket megnézni, hiszen a nyári közlekedésben vannak biztosan változások, de mi most dalban fogunk egy kicsikét vonatozni, mert hogy jön a zenevonat. Itt a 103.

0: Na, nem dőlünk még le, egy órakor ugyanis a friss hírek érkeznek, meghallgatjuk Dánielnek az információit, a következő órában pedig, hát megnézzük, hogy éppen a múzeum faluban hogyan tudunk esti kézni, mert hogy ilyen jellegű programok is vannak, de éppen a Panyola Festet is tervezhetjük, valamint a sortói fit estéket, szabad környezetben egy jó jóga, jól fog tudni esni, na nem most éppen itt az ebéd közepette, vagy éppen után, hanem majd az esti órákban. Jönnek a programajánlatok, és a következő órában, most viszont mindjárt egy óra van, úgyhogy friss hírekkel érkezik hozzánk Dániel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasúti pályán. Elismerést kapott a megyei levéltáros. Első lett a Jókai iskola csapata. Kis Dániel vagyok. Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámítható vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei elsősegélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösség oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, a beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
0: Nagyon köszönjük a híreidet, Dániel, a következő órában is várunk vissza, mint ahogy majd Dékán Istvánt is várom majd a következő órában, de egyelőre még ilyen fiúmentes övezetet csináltam itt magamnak, csak is azért, hogy a legjobb hangulatban tudjam még hozni az információkat ebben az órában is, na és persze a legjobb zenékkel érkezem, az Aquával, Simple Red-del, de szeretem. És Geszti Péter is velünk lesz, egy óra után néhány perccel, legyen csodás délutánja. Én Zentai Edit vagyok.

0: szombaton és vasárnap 10-től 14-ig. Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!
1: Kérdeztem a város részek, egy érzés bennem, kések a télez. Sok

nem akármilyen summertime van, mondjuk itt a városunkban is, meg volt. Most egy picit szerintem mindannyian megnyugodtunk, és nagyon élveztük a hétnek az időjárását. Kellemes idő volt, még majdnem, hogy egy picit hűvös is volt. Néha nekem legalábbis a héten még egy ilyen nagyon vékony kis, hosszújú kis fehér pólócska, amiket én imádok, előkerült. De tényleg azt látom, hogy a mai napon is 29-30 fok, viszont az UV-sugárzással vigyáznunk kell, mert bizony pirosan virít itt az időkép oldalán. De azonban a holnapi napon zavartalan napsütés és emelkedő hőértékeket mutat itt a barométer. Holnap 31, majd kedden 33, szerdán 32-31 fok. Esőmentes, napos idő, úgyhogy ezt látom, aki a jövő hétre tervez bármilyen vakációs szabadságot, tábort, nyaralást, a lehető legjobb időzítést találta szerintem meg, mert hogy rendkívül jó idő lesz. A legjobb zenékkel viszont megyünk tovább, Lady Gaga már is itt van velünk, hiszen ez a Best FM.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a beszélem teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról, nap mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatom a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így.

gyerekek sokat nőnek, szinte egy nyár alatt, amikor visszamennek az iskolába, akkor megdöbbenve vesszük észre, hogy nyúltak nem tudom néhány centit, nőtt a lábuk, meg úgy mindenük, de ez így van rendjén, azt gondolom, és mondjuk azzal is érdemes kalkulálni, hogy a kinőtt kis baba ruhákat, vagy nagyobocska ruhákat, hát vagy eltesszük a kistesónak, uncsitesónak és a családban születendő gyermeknek, vagy éppen ugye értékesítjük mindezt, mert a július 26-án ismét baba bőrze lesz a búzatéri piacon, reggel 6 óra és 2 óra között. Lehet már ezzel is így kalkulálni és tervezni 2 hét múlva, tehát így július 26-án ismét ez lesz. És ha már babák, akkor lehet tervezni egy szülésfelkészítő kis tanfolyamra is, mégpedig július 22-e Fehérgyarmati Tagkórház ad majd ennek otthont, hogy hogyan lehet erre regisztrálni és persze érdeklődni itt a szülészeti osztályon. Van egy közvetlen telefonszám, ami olvasható oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu. Vannak még program lehetőségeim, mert hogy például Panyola is készül, immáron 20. alkalommal tartják meg a Panyola Fesztivált július 31-e és augusztus 2-a között, és akkor mondom, hogy kik lépnek fel, Tárkányművek, Parnograszt, Gipó Cirkusz, Kelet Brass Band, Folk Error, Szatmár Banda és még sokan mások, és hát itt minden van, ugye azért ilyen pulyasarok, meg mindenféle panyolai finomságok, gasztronómiai különlegességek, úgyhogy érdemes tervezni akár ezzel a fesztivállal is. Nálunk is érdemes tervezni, mert hogy a legjobb zenék azért színesítik itt a Best FM-en a délutánt.

divat perceim között szerepel az a nagy kedvenc ruha darab, amit a nyáron nagyon sok hölgyön látok, és én is imádom még akkor is, hogyha a fiaim vagy éppen a párom kinevet benne, hogy már megint ilyen nadrágban vagy. Nagyon érdekes, mert egyébként szerintem a szüleinktől is veszünk át mintát, és hát képzeljék el a Best FM hallgatók, hogy nekem édesapámat ugye Zentai Mihálynak hívták, és apukám nagyon szerette ezeket a kis bermuda nadrágokat, ami kicsit bővebb szárú volt, és hát mindig mosolyogtunk rajta, mert vékony volt a lába, és akkor így ráragadt erre a stílusra, hogy egy ilyen miska style, mi így hívjuk, és én nagyon szeretem az ilyen nadrágokat. És most egy jó hírem van, mert hölgyeim, a bermuda nadrág ismét divat, ingel, pólóval, lazán, atlétával, elegánssal, lapossal, sneakerrel, magassal, nagyon jól mutat, úgyhogy én nagyon szeretem a bermuda nadrágokat, és fogom is viselni. És ha már egy kis divat, akkor színekkel is lehet játszani, mert hogy nagyon sokan félnek egy olyan színtől, ami egy friss árnyalat, és szerintem nagyon jó és új lendületet ad a megjelenésünknek, még akár 60 év felett is, ez a szín pedig nem más, mint ez a citrusos sárga, ami nem harsány, hanem ilyen élettel teli, és természetes módon ad ragyogást, akár az érettebb bőrnek is, és én hiszem, hogy a divat nem korhoz kötött, és 60 év felett is nyugodtan, egy kellően válogatott színvilággal fel lehet dobni a megjelenésünket, és ez a pasztel sárga, ez pont ilyen, aminek az egyik legnagyobb előnye, hogy visszaveri a fényt, és így az arcunk is derűsebbnek és frissebbnek tűnik, mondják a szakértők, úgyhogy érdemes ezzel a kis sárga színnel is úgy kombinálni. Jó? Mert hogy ez itt nagyon hódít most itt a 2026-os nyárban, mint hogy a legjobb zenék is hódítanak, hiszen nálunk tényleg ezek szólnak. Ez a Best FM, itt a 103.9-en.

olyan hamar eltelik mindig ez a hétvége, főleg akkor, amikor a gyerekek iskolában vannak, még jobban érezzük, hát most nincsenek még iskolában, jól bele lehet gyakorlatilag ülni ebbe a kis vakációs hangulatba, és élvezni, mert hogy tart még azért, nem is gondolunk arra, hogy mikor lesz iskola. Vasárnap van, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és én nem sokára búcsúzom, mert Dékán István is megérkezett, aki már a következő órákban szól önökhöz, kedves Best FM hallgatók, én pedig hát azt kívánom mindenkinek, hogy legyen csodás a jövő hete, jó időnk lesz, úgyhogy lehet tervezni majd strandolást, nyaralást, pihenést, kellemes visszatérő meleggel, ha nem is azokkal a 40 fokokkal, de mindenképpen arra kitűnő idő lesz, hogy szabadtéren töltsünk rengeteg időt. Én köszönöm a figyelmet, és addig is nyugodtan dobhat nekem egy üzenetet, ki hogy érzi magát, hol van, vagy éppen ha itt nyaral városunkban, akkor milyen élményekkel gazdagodott, vagy gazdagszik éppen. Én Zentai Edit vagyok, nagyon köszönöm a figyelmet, jövő hét hétvégén ismét találkozunk, mert a szombat és vasárnap akkor 8 óra és 2 óra között én

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Diplomaosztót tartott a Nyíregyházi Egyetem, szülésfelkészítőt tartanak Fehérgyarmaton. Strandkézilabda tornát szerveznek Tiszavasváriban. Kis Dániel vagyok. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Újra szülésre felkészítő tanfolyamat tartanak a Fehérgyarmati Tagkórházban, szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a lendőszülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy elosztassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Strandkézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyírvévé a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Vasárnap délutánban is együtt töltjük az időnket, ez a Best FM, Dékán István vagyok, 3 perccel járunk 2 óra után. A legnagyobbak most is felsarakoztak, a Limp Bizkit, Vastag, Csaba szerelem vándora is. Kid Rock kezdi a listát, All Summer Long, most velük kezdünk.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Front embereként mi fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes, dalszerző, előadó, művész a mai napon életének 57. életévében súlyos betegség következtében elhunyt.

Angsta, Lavin és Karamellel folytatjuk, mert hogy itt vannak a legnagyobbak most is velünk, a Backstreet Boys is énekel mindjárt. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket csúsztatva itt a mai napban. Infóhalmazunkat a délutánban, csapadékot, esőt várunk. Egészen pontosan ez már a következő percektől aktualizálódhat, vagy vannak helyek már, ahol esik is. A legvalószínűbb a 4 órai érkezés, akkor még mindösszesen csak 30% valószínűsége van annak, hogy jön majd az égi áldás. A csapadékra óriási a szükség, nagyon száraz a föld, és nyilvánvalóan az agrárium is nagyon éhezik már egy kis utánpótlásra csapadékot tekintve. Azonban jó lenne most már ténylegesen egy nagyobb mennyiség, és utána végre visszakapnánk a nyarat, mert szerintem ezt a 22-3 fokot azért a júliusban annyira nem szeretjük. Továbbra is magas a gombák szintje, a pollen jelentésünket is nézve, a pázsi fűfélék közepe szinten még terhelik az allergiások szervezetét. Karamell, énekeljen ide, ez a Használd a szíved!

egyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Anton Zsida énekelte meg, előttünk pedig a méz, vagy a méhek helyzete. A mennyiséget tekintve közepes, a minőséget tekintve pedig kiváló akác szezon zártak a méhészek, köszönhető annak, hogy az időjárás, a virágzás nagy részében kedvezett a nektár gyűjtésének. A mennyiséget pedig hát nyilvánvalóan a hidegebb időjárás miatt tudhatjuk be kevesebbnek, de legalább a minőség az rendben van, ugye? Jön Jack Radix és a No Matter, hogy folytassuk a dalokat. Planet Funk-kal és a Follow the Flow-val is találkozunk még a hírek előtt. I've been trying to get it through this fixed color mind that I... Sometimes your nightmare turns into your...

jár csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Skanzenben. Nem zártak könnyű szezont az ifisták, tart az átigazolási szezon. Kis Dániel vagyok. Tűz fölött, föld alatt. Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeum faluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész napi jász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösségi oldalán érhető el. Nem zár könnyű szezont az Aqua SE ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
3: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét az edzésekre, illetve a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszba sikerült egy hatodik helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelhet az érettségi, az edzéslátogatás még jobban megcsappant. Viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a harmadik, negyedik. Azutána kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre. Várjuk a következő évet, hogy minél szebb eredményeket érjünk el.
2: Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak, írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszerein keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

perccel járunk 3 óra után Mario Winans dalát készítem, miután Szakács Gergő minden tévedését énekli meg. Aztán pedig hát beszélgetünk a Ne dobd ki az iskolatáskát program, már rengetegszer téma volt, de szerintem érdemes figyelni, óriási segítség ez nagyon sok mindenkinek.

Delió G-velek is, fesztiválozás, karneválozás egészen pontosan itt a legnagyobbak között, a program pedig ezerrel dübörög, ne dobd ki az iskolatáskát. Szerintem erről már mindent megbeszéltünk, de azért csak nézzük meg, elevenítsük fel. A program lényegében arról szól, hogy a megunt iskolaszereket nem kidobjuk a kukába, hanem elajándékozzuk. Persze, hát nem közvetlenül, hanem mi odaadjuk az éjaknak, ők összegyűjtik. Az önkormányzat segít eljutatni a rászorulóknak, lényegében így ajándékoztuk el, így kap majd új értelmet a használt iskola táska, na meg a tornazsák. Játszanak itt a körzők, a vonalzók, a ceruzzák, a tollak, a radírgumi. A tolltartó tényleg minden, ami még jó állapotú, használt, és igazából ön már nem használná. Ne a szemét halmok tetejére kerüljön ez, hanem valakinek segítsen az iskola kezdésben, tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n vagy a Best FM oldalán. Volt pár alkalom, dudoljuk LL Juniorral, Kevinnel és Valmarral, aztán egy kicsit utazunk vissza az időben a Seth Wright, Nelly Furtado-val 2004-ből.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat. I don't get up, oh, bring me what
0: I need, so why I was losing time. Igen, mindenből a legjobbat.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

A hősök dalát hozhattam, ez volt a játszunk itt a legnagyobbak között, nyíltávhő fejlesztések pedig előttünk. Talán 3 hete beszéltünk erről, hogyha lepörög a fűtés szezon. A nyíltávhő egy nagyon komoly beruházásban kezd, mely már elindult, és az első munkálatok nyomán csöveket raknak, helyeznek a földbe. Egy új hőközpont indul majd, mely sokkal jobb és sokkal biztonságos a fűtés szezont hoz majd magával. 400 millió forint a beruházás, mely ugye elindult, és szeptember 15-ével fog majd bezáródni, lezáródni. Minden kiegészítést megtalál a nyíregyháza.hu-n. A méretekről sem még szó. 16 ezer, több mint 16 ezer lakás is. 360 közületi felhasználó számára biztosít a nyíltávhő meleg szobát, meleg radiátorokat. A fejlesztés tehát mindenképpen indokolt. Tájékozódjon tehát tovább. Meghozzuk a dalokat Coldplay-nekkel, meg Dr. Béres csak még egyszer lírája is itt a legnagyobbak között.

haza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Ezt elénekelt, és népi hírek előttünk egészen pontosan a Szamóca kapcsán elkezdődött a Nébik szamócákkal szembeni ellenőrzése, és persze nem a szamócáknál kopogtatnak be, hanem az árusító helyeket keresték fel az elmúlt időszakban. Közel 10%-nál volt gond, és hát általában ilyenkor a nyomon követhetőségi előírások, illetve a nem megfelelő minőségi jelzés volt a probléma, így pedig a bírság nyilvánvalóan megérkezett, az árut kivonták a boltokból a piacról, most már mi is nyugodtabban vásárolhatunk szamócát vagy epret, akárhogy is mondjuk ezt, minden esetre azért ez megnyugtató hír. Látva az árakat, én azt gondolom mindenképpen szükséges volt az ellenőrzés. Tájékozódhat a Best FM oldalán. Miközben most is jönnek a legnagyobb dalok. A Kavarog a Honeybees-től, a Salt and Pepper-tól, a 90-es évekbeli emlék Morzsánk, a Súp után majd Ágnes. Neki most jó?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasúti pályán. Elismerést kapott a megyei levéltáros. Első lett a Jóka iskola csapata. Kis Dániel vagyok. Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei elsősegélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösségi oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, a beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapot felmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőrész szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 4 óra is elmúlt, már szaladnak a vasárnap percei. Az idő múlásához pedig most is itt vannak a legnagyobb dalok, egészen pontosan Berecki Zoli énekel, mindjárt bírázgatunk, hangokba zárva, előtte pedig az esernyős dal aktualizálódik Chris Brown-nal, Jay-Z-vel, Rihanna-val jön az Umbrella.

A diszkó királynő Gloria Estefan és a Turn the Beat Around után Pet Kupa. Szerintem nagyon fontos erről is tájékozódni. Minden évben hozom a hírt, minden évben beszélünk róla, óriási dolog ez, hogy középiskolás csapatok szemétszedésben mérik össze erejüket. Erről szól lényegében a PET kupa, hogy a felső tisztából szemetet szednek, műanyagot, hulladékot gyűjtenek a csapatok, ki lesz a jobb, kinek sikerül ezt jobban megtenni. Erről szól a PET kupa, mely már a harmadik etapját, harmadik ifjúsági PET kupa néven tudhatjuk magunk mögött. A hatnapos program végén csaknem 3 tonna szemetet szedtek ki a Tiszából és az árterületről. Ez óriási mennyiség, csak gondoljunk bele, hogy mennyi súlya van egy palacknak, és akkor nézzük, hogy miért jelent a 3 tonna. Úgyhogy tényleg le a kalappal a srácok előtt, óriási like, és egy kicsit talán magunkat ostorozzuk, mert megvan ennek az oka, hogy ezeket a PET kupákat megszervezik. Olvasom beszámolót a nyíregyháza.hu-n. Mehet a tánc Király Viktorral, meg Curtis-szel. A Destiny's Child a Survivor-t, Azaria pedig az introvertált dalt hozza mindjárt. Fesztivál.

0: Sophie B. Hawkins. Hallottuk a dalt a 2000-es évek elejéből, és itt a szezonális ellenőrzés a NAV részéről. Ilyenkor a frekventált, turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőriznek szezonális szolgáltatásokat, árusítókat, szálláshelyeket, vendéglátóhelyeket. Szóba kerül itt a fagyizás, a dinnye, a jégkrém, és persze minden, akár a strandok tekintetében, mely ilyenkor a szezonhoz kapcsolódóan működik. Büfék, hamburgerezők, hotdogozók, bármi is. Minden kiegészítést most is megtalál a Best FM oldalán. Egyébként ugye ilyenkor a kötelező körök, számlaadás, nyugtaadás, pénztárgépek, foglalkoztatási szabályok, és persze az árukészlet eredete. Ezek szoktak lenni a fókuszban. Jöjjenek a dalok! Itt van nekünk a Forest Street, az üzenet, a távolból Shaggy Sexy Lady-je is majd Pápai Jóci özönvízét előzi.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

dala után egy hír, mely szerintem inkább a férfiakat érdekli, vagy legalábbis nekik lehet annyira érdekes és informatív. Beszéljünk a szülésre felkészítő tanfolyamról, melyre mindenképpen érdemes készülni, és mindenkinek ajánlom is, legalábbis, hogyha apukás szülést terveznek. Július 22-ére kell szabadságot kikérni, ugyanis ez 13 órától lesz méghozzá Kisvárdán, tehát nagy valószínűséggel ide utazni kell, egy órától pedig akárhogy is nézzük, csak az éjszakás műszak jöhet számításba. Itt pedig azért érdemes figyelni, érdemes tájékozódni, kérdéseket feltenni, mert itt mindenre választ kaphat. A cikket megtalálja a Best FM oldalán, egyébként ez egy ingyenes szaktanácsadás, oktatás, segítség, nyújtás, tájékozódni továbbra is, tehát érdemes. Jön az Embertelen dal a 2022-es verzióban, aztán George Michael Outside dala is, még itt a hírek előtt. Van ez a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Diplomaosztót tartott a Nyíregyházi Egyetem, szülésfelkészítőt tartanak Fehérgyarmaton. Strandkézilabda tornát szerveznek Tiszavasváriban. Kis Dániel vagyok. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csak nem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Újra szülésre felkészítő tanfolyamot tartanak a Fehérgyarmati Tagkórházban. Szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a lendőszülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy eloszlassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Strandkézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 5 óra után az utolsó közös 60 percünk indult, ebből is elfalatoztunk már 3-at, ez a Best FM, Déken István vagyok, jönnek a lendületes dolog. Armand van Heldennel a My, aztán megnézzük, hogy mi a helyzet az új, vagy régi új volán sportpályán.

Ez Your Love, Whitney énekelt, ez is egy 2000-es beli dal, és mi meg a sportról beszélgessünk most. Újra mehetünk sportolni a Volán sportpályára, a Cucor Gergely utcába. Új sportpályát építenek itt, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Ide még egy gondolat, ez majd a hét minden napján várja a sportolni vágyókat. Kiegészítést a nyitásról és hogy hogyan is néz ki, mekkora területről van szó, egy komolyabb beszámolót talál a nyíregyháza.hu-n. Nálunk megint a Fehér Holló, emelyet egyébként Horváth Tamás és Kovalszkék hoztak össze. Jó kis lendülete van egyébként. Right Round, ez már 2000-es évek eleje, Flo Rida és Kesha énekel mindjárt.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Kielev dalát követően pedig beszélgessünk a vám változásáról. Rengetegen rendelünk külföldről, így mindenkit érint a téma, egészen pontosan az a 3 eurós vám, melyet meg kell majd fizetnünk júliustól. Egy Magyarországon is bevezetett uniós jogszabályról legyen szó, mely a rendelet alapján 150 euró alatti értékű csomagoknál is vámot rendel el, ugye eddig erre nem volt példa, vagy nem volt szükség. Így itt a 150 euró alatti értékű csomagoknál 3 eurós vámot kell majd fizetni. Olvasható ez egyébként a NAV oldalán, illetve tájékoztat minket a NAV szóvivője, mert megtalál a Best FM oldalán. Hozzáteszik, hogy a csomagban található termék kategóriák után kell majd a vámot megfizetni. Tájékozódjon tovább, érdemes, ha használ külföldi szájtokat, innen rendelget. A Best FM oldalán megtalálja a hírt. Wolf Kati pedig énekel, vár a holnap, hát vár minket, hiszen mindjárt 6 óra, egészen pontosan még egy kis időjárás, frissítés előttünk. Sophie Ellis Baxter azonban még becsatlakozik, ez a Murder on the Dance Floor.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Londoni sétánkat a Bermudától hallgathattuk, vagy élhettük át, esetlegesen gondolhattunk végig. Sarah Connor pedig lassít From Sarah with Love. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, már a hétfő lesz figyelmünk fókuszában, ami hát továbbra is nem szeretem idővel kecsegtet minket. 13 fok a reggel is tart mellé, ez azért igazából csak egy június elejei időjárásnak megfelelő. 25-26 fok lehet a legmelegebb órákban, nagyjából ez is a júniusi időjárásunk, a tükrözi sok-sok felhővel, északkeleti széllel kell számoljon. Eső talán a késő délutánban, a kora estében érkezhet. 10-19% ennek valószínűsége, én azért erre komolyan nem készülnék. 13. a holnap, amikor is Jenő Ernő és Sára ünnepel. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, és már is jönnek a dalok. Egészen pontosan a Lassú, a Lira, Sarah Connortól, Ákos Tükör című sikere, Kim Mazzellel, Young Hearts, Run Free, a Night Shift-tel a következő 2 órában, vasárnapi levezetős dalokkal, na meg előtte a hírek, majd mindjárt Danitól, én pedig ezzel már búcsúzom. A hétfő egyébként a miénk szokásos időben, a délutánban számítok figyelmére. Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Skanzenben. Nem zártak könnyű szezont az ifisták. Tart az átigazolási szezon. Kis Dániel vagyok. Tűz fölött, föld alatt. Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeum faluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyer régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész napi jász- és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösségi oldalán érhető el. Nem zár könnyű szezont az Aqua SE ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
3: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét az edzésekre, illetve a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszba sikerült egy hatodik helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelhet az érettségi, az edzéslátogatás még jobban megcsappant. Viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a harmadik, negyedik. Alutána kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre. Várjuk a következő évet, hogy minél szebb eredményeket érjünk el.
2: Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak, írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszerein keresztül történik. Ha a szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasúti pályán. Elismerést kapott a megyei levéltáros. Első lett a Jókai iskola csapata. Kis Dániel vagyok. Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV plusszal lehet utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrás feltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei elsősegélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösségi oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, a beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy új...

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Németh.

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Németi.

0: Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: A lemezjátszóknál németi.

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Németh.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Diplomaosztót tartott a Nyíregyházi Egyetem, szülésfelkészítőt tartanak Fehérgyarmaton. Strandkézilabda tornát szerveznek Tiszavasváriban. Kis Dániel vagyok. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csak nem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Újra szülésre felkészítő tanfolyamat tartanak a Fehérgyarmati Tagkórházban, szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a lendőszülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy elosztassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Strand kézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyírvévé a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk meg.

0: 2024! Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével, ez a Best FM.

0: mit tehet a sej?
1: Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Skanzenben. Nem zártak könnyű szezont az ifisták, tart az átigazolási szezon. Kis Dániel vagyok. Tűz fölött, föld alatt. Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeum faluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész napi jász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadiát. Is. A részletes program a Skanzen közösségi oldalán érhető el. Nem zár könnyű szezont az Aqua SA ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
3: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét az edzésekre, illetve a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszba sikerült egy hatodik helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelhet az érettségi, az edzéslátogatás még jobban megcsappant. Viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a harmadik, negyedik. Alutána kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre. Várjuk a következő évet, hogy minél szebb eredményeket érjünk el.
2: Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak, írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszerein keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasúti pályán. Elismerést kapott a megyei levéltáros. Első lett a Jókai iskola csapata. Kis Dániel vagyok. Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámítható vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei elsősegélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösség oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, a beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

0: tudom, hogy akarod.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
3: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Igaz?
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: az egyedül lét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orrgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... Ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby?
0: Get free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket. Sometimes in life you feel the fight is over.

0: a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zene.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. De imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.